a verseny előadások mellett szakmai beszélgetéseket, workshopokat, valamint irodalmi és képzőművészeti programokat is kínál. A rendezvény szeptember 10-én a szabadtéri színházi koncerttel indul a Jókai Színház előtti téren, és szeptember 12-én ünnepélyes díjkiosztóval ér véget. A Nexus Fesztivált megelőzően a Jókai Színház már egy nagyszabású nemzetközi szakmai programnak is otthont adott. A 4 ország 5 felsőoktatási intézményének részvételével szervezett alkotótábor közel 100 ázsiai és európai hallgatót, oktatót és színházi szakembert hozott Békés Csabára. Tege Antal kiemelte, hogy a nyári alkotótábor és az őszi fesztivál ugyanannak a szakmai gondolkodásnak a része. Úgy fogalmazott, hogy nem egy egyszeri nemzetközi eseményeket szeretnének létrehozni, hanem olyan kapcsolatokat építenek, amelyek később közös előadások, további szakmai együttműködések születhetnek. Ezek a találkozások hosszú távon a társulat és a Békés Csabai közönség számára is értéket teremtenek.

0: Ismét a csabai piac adott otthont a Békés Csabai Irodalmi Estek keddi programjának. A Frankó Produkciós Iroda és a Szeretlek Békés Csaba Egyesület közös, immár 229. rendezvényét ezúttal Romhányi, a Rimhányó József emlékének szentelték. A nagy nyári hőség miatt az esemény a piac új csarnokába költözött, ahol a közönséget jóval kellemesebb körülmények fogadták. A hűvösebb, barátságos térben így zavartalanul élvezhették a humorral, ritmussal és játékos nyelvi fordulatokkal átszőtt előadásokat. A műsorvezető Horváth Szabolcs személyes hangon is kapcsolódott az esthez. Elmondta, hogy számára a Frédi és Béni különösen kedves emlék, és ma is élmény hallani, ahogyan Romhányi bravúrosan bánik a szavakkal és a ritmussal. Hozzátette, hogy ezek a szövegek az előadók számára is komoly kihívást jelentenek, mert lendületes és pontos megszólaltatást igényelnek. A szervezők egy meglepetéssel is készültek, tortával köszöntötték a műsorvezetőt, aki nemrég ünnepelte 42. születésnapját. A programban közreműködött Kisréger Vanda színművész és Kabai Gábor gitárművész is, akik tovább gazdagították az est hangulatát. A rendezőasszisztens Pociha Gergő volt, a műsort Frankó Attila rendezte és szerkesztette. A Békés Csabai Irodalmi Estek célja továbbra is az élő magyar nyelv közelebb hozása a közönséghez, klasszikus és kortárs szerzők bemutatásával, valamint a tehetségek számára biztosított fellépési lehetőségekkel. A sorozat a jövőben is folytatódik, újabb tematikus estekkel várva az érdeklődőket. Meghitt hangulatú megemlékezést tartottak kedden Békés Csabán, ahol barátok, zenésztársak és tisztelők idézték fel a 78 éve született Dinnyes József a dal tulajdonos emlékét. A helyszínnek különös jelentősége volt. A felső körös sor 61 számú ház mellett áll az a diófa, amelyet Dinnyes József 15 évvel ezelőtt ültetett. A fa azóta emlékhelyé vált, csendes, mégis beszédes jelképe egy életnek, amely dalokban, történetekben és barátságukban él tovább. A megemlékezésen Mácsai Sándor idézte fel a több mint évszázados barátságukat. Elmondta, hogy Dinnyes az elmúlt két évtizedben szinte hazajárt Békés Csabára, és fellépései után gyakran vendégeskedett náluk. A diófa ültetése ennek a kapcsolatnak lett a szimbolikus pecsétje. A program egy különlegesen megható gesztussal zárult. A diófáról két szemdiót szedtek le, amelyek közül az egyiket Hell István költőhöz juttatják el, ahhoz a művészhez, aki szoros barátságot ápol Dinnyes Józseffel. A kérést Hell István felesége Madarász Edit fogalmazta meg, így kapcsolódva az emlékezéshez. Az ilyen alkalmak csendesen bizonyítják, hogy egy ember addig él igazán, amíg emlékeznek rá. Dinnyes József pedig nem csak dalaiban, hanem a diófa árnyékában, a közösen elénekelt sorokban és a baráti történetekben is velünk marad. Bár az energiatakarékossági intézkedések miatt átmenetileg nem működik a csúszda és több élményelem a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdőben, a vendégek továbbra is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A fürdő új ingyenes délutáni program sorozattal és nyerményjátékokkal teszi emlékezetesen a strandolást. A Békés Csabai vagyonkezelő ZRT közelmúltbeli döntése alapján a fürdő az energiatakarékosság jegyében kénytelen volt több népszerű élményelemét lekapcsolni. A vezetőség azonban gondoskodott arról, hogy a jókedv ne maradjon. Új akciót hirdettek, amely a csúszda átmeneti kiesését hivatott pótolni. A program részeként minden nap 17 órától animációs és sportos foglalkozásokat tartanak, amelyekhez a strandolók teljesen ingyen csatlakozhatnak. A délutáni programok menetrendjét a fürdő folyamatosan frissíti, a vendégek pedig változatos, mozgásos és közösségi élményekre számíthatnak. A részszervezők a részvételt értékes nyereményekkel is ösztönzik, a játékos vetélkedők legaktívabb és legügyesebb résztvevői ajándékokkal gazdagodnak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Schmiegtöp.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió.
3: Sportrádió.
0: Sok zene és még több.
4: Sportrádió.
0: Magyar óra.
2: Magyar óra.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: A helyzet jó, csak reménytele. Ami rossz, az nem látszik a műszereke. Fehér fal, fehér az ágy. Halára unom ezt a fehér szobát.

knulla. Itt vagy én nem én, vagy te vagy a hulla. De soha se nézze be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát.

operatete szel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tuska János József, aki már fiatalkora óta gyűjt régi dokumentumokat, képeslapokat, naptárakat és fotográfiákat. Kollekciója mára több ezres nagyságrendű. János sok érdekességet megoszt a dokumentumok beszerzéséről, illetve a Békés Vármegye történelméhez kapcsolódó fényképekről, amelyek a múlt egy-egy darabját őrzik. Munkácsi Mihály, a Wenckheim család és az Árpád fürdő múltja is szóba kerül. Tartsanak velünk!

0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Tuska János József, aki már fiatal kora óta gyűjt régi fényképeket, képeslapokat, főleg a Békés vármegye múltjához kapcsolódóakat. Az évek során pedig több kiállítása is nyílt már kollekciójából. János, rengeteg izgalmas történettel érkezett hozzánk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
1: Üdvözöllek, Anett, és üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
0: Ugye azt mondtam, hogy fiatal korod óta gyűjtöd már a fényképeket, egy picit mesélj róla, hogyan kezdődött ez nálad?
1: Egy idős barátom, Hankó József úr, egy szabadkígyósi ember, kutatta a Weinkheim családot, és nagyon jó barátságban voltunk vele, és mondtam neki, hogy jön egy vendégünk Moszkvából, és kértem, hogy mutassa meg, hogy valami különlegeset a kígyósi kastélya kapcsolatban, és bemehettünk a kápolnába, a Szent Anna kápolnába, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy kik lehetnek ezek a Weinkheimek. És elkezdtem utánuk olvasni az interneten, könyveket kerestem róluk, és ennek kapcsán indult el a gyűjtés.
0: Egyébként, amikor fiatalabb voltál, hogyan kezdődött egyáltalán az, hogy elkezdtél gyűjteni, honnan szerezted egyáltalán, hogyan kezdtél le kapcsolatokat kiépíteni, hogy a kollekciódat elkezd népesíteni?
1: Hát ez úgy alakult, hogy elkezdtem a Vaterán szétnézni, gyűjteni, vásárolni, utána az eBay-en, utána aukciós oldalakon, és ez a mai napig így is van. Most már kicsit azért nehezebb a gyűjtés, mert elég sok minden megvan már.
0: Mit lehet elmondani a gyűjteményedről? Nyilván már évek óta gyűjtöd, mennyi fényképed van, hogyan tárolod őket, tehát ez egyáltalán hogy néz ki, amikor hazamész, és akkor ott van ez a fénykép kollekció, ami ugye elég népes már.
1: Én úgy szoktam nevezni, hogy van egy gyűjteményszobám, és ebben a szobában úgymond fénymentes helyen vannak tárolva a dokumentumok, egy speciális Németországból vásárolt klórmentes tokban, és úgy, hát dobozokban eltéve, és állandó hőmérsékletet próbálok tartani abban a helységben, úgyhogy nagyon vigyázok ezekre a meglévő dokumentumokra. Tehát, hogy nagyon védem a fénytől, akkor ugye állandó hőmérséklet, mint ahogy a levéltárokban is szükséges tárolni, továbbá rendszerezem. Tehát elkezdtem rendszerezni őket, városok szerint, ugye a Weinkheimeknél is nekik több kastélyuk volt Békés megyében, vagy a Békés Csabán úgy szoktam, hogy az utak, az utcák, tehát úgy, hogy Kazinci út, vagy pedig Andrássy út, vagy Bartók Béla út. Tehát szépen ugye elkezdtem rendszerezni, hogy azokhoz a területekhez milyen képeslapok kapcsolódnak. És darabszámra visszatérve, hát most már körülbelül olyan lassan 2000 Békés Csabai képeslapom van, és dokumentumom, nagyon sok régi naptárom, vagy retro naptárom is van Békés Csabáról, és ugye azt látom, hogy a képeslapok száma is már csökken, amit kiadnak, vagy a naptárak száma is, tehát hogy egyre értékesebbé válnak ezek a régi dokumentumok.
0: Nagyon szép rajzokkal van ezek elkészítve, ezek a képeslapok. Kicsit művészesebb, amikor azt lehet látni, hogy egy igazi művész készített rá valamilyen kis portrét, vagy valamit.
1: Igen, tehát régen volt, hogy fekete-fehér képeslapok voltak, és ezeket bizonyos cégek kiszíneztek. És volt, hogy kicsit szabadabban, kicsit nem, de mégis színesebbé tették a képeket.
0: Akányszor elmegyünk valahova nyaralni, ugye sokszor lehet képeslapokat venni, ami ahhoz a városhoz köthető, vagy a történelméhez, és úgy lehet azt gondoljuk, hogy most csak egy képeslap, veszek egyet, odaadom a családomnak, a barátaimnak, de úgy nem gondolunk bele, hogy ez később mekkora érték lehet, ugye?
1: Pontosan, igen, pontosan. Hát én is van olyan képeslap, amit egy gyűjtő barátomtól tudtam megvásárolni, de egy nagyon ritka képeslap, azóta se láttam olyat, és ő elköltözött Békés Csabáról, és azt mondta, hogy szeretném, hogy hozzád kerüljön, Jani, mert ezt látom, hogy te megfelelően tárolod, gyűjtöd, értékeled, és én szoktam mondani, amikor vásárolok, hogy én gyűjtő vagyok. Tehát nem értékesítek, hanem én megvásárolom, és megőrzöm azt a úgymond képeslapot vagy dokumentumot, sokszor szoktam is mondani, hogy én értékmentést végzek.
0: És nem csak az, hogy szépen tárolod, hanem digitalizálod is ezeket a fényképeket, tehát akár könnyen meg is lehet ezeket nézni az interneten keresztül, ugye?
1: Így van, pontosan. Létrehoztam egy weboldalt, az a neve, hogy antikfoto.hu, és ide az évek alatt feltöltöttem ezeket a bedigitalizált, általam bedigitalizált képeket. Hát ez elég nagy munka volt, mert sokan azt mondják, hogy ha kérnek tőlem egy képet, hogy szkenneljen be és küldjem át. Hát ez úgy működik, hogy a szkennelés a legrövidebb része, utána be kell forgatni ugye a képet, vagy ha éppen egy picit kell rajta retusálni egy régi sérülést, vagy bármit kiretusálom, úgyhogy elég sok munkaóra van mögötte, és mostanában elkezdtem azt, hogy információkat teszek a képek mellé. Tehát, hogyha hallok valamit, vagy magamnak lejegyzem, vagy pedig a weboldalra felteszem a képek alá az új információt, ami úgymond azt szoktam mondani, hogy ez az oldal mindig él és frissül, és bővül.
0: És nyilván nem csak másoknak, hanem neked is jó, hogy te is vissza tudod nézni ezeket. Pontosan. Az adatokat.
1: Abszolút. Ez így igaz, mert amikor volt, hogy a Bolha piacon van egy jó barátom, akitől szoktam vásárolni, a Gálberki Gyuri barátom, és sokszor volt, hogy talán megvan az a képeslap, talán nincs. És a weboldal ezért is jó, a saját weboldalon meg tudom nézni azt a képeslapot, hogy már megvan a gyűjteményemben, vagy sem.
0: Mikor jött el az a pont, amikor azt mondták, hogy kiállítást is szeretnének csinálni a te gyűjteményedből? Mikor volt ez az első kiállítás?
1: Erre pontosan nem emlékszem, de körülbelül olyan 2010 környékén lehetett. És az első kiállításom az a Wenckheim vonallal volt kapcsolatban, és Szabadkígyóson volt a kastélyban. Utána volt Lőkösházán a Bréda kastélyban, és ott évekig tartó kiállításom volt. Most is készülnek oda a szép képek, másolatok, ugye digitalizált másolatok. Akkor hát Kígyóson ott több is volt. Volt a kígyósi kastélyjátékokkal összekötve kiállításom. Volt Békés Csabán is a Jókai Kollégiumban, és több helyen. Hát örömmel tölt el, amikor megalkotok egy kiállítást, és szeretek úgy ott lenni, hogy ne tudják, hogy ez enyém. Természetesen az elején bemutatnak, de utána sokan nem figyelnek, vagy egyéb, és beszoktam menni a nézők közé, az érdeklődők közé, és a jó érzéssel tölt el, amikor egy régi, akár vagy retro békéscsabai városképet meglátnak, és történeteket mesélnek egymásnak. És ez olyan jó érzés, hogy vannak emlékek, jó emlékek Békéscsabáról.
0: Te kicsit olyan vagy, mint az a filmrendező, aki csak úgy bemegy a moziterembe, és akkor nézi a nézőknek a reakcióját.
1: Pontosan, így van, és ez is örömmel tölt el, hogy látom, hogy örömet szereztem, és a további gyűjtésekhez energiát ad.
0: Sokan azt mondják, hogy a történelem elég száraz, de nagyon érdekes dolgokat lehet megtanulni belőle, meg egyébként felfedezni, főleg így lokálisan, mert nagyon sokan nem szoktak egyébként a lokális történelemmel foglalkozni, mert ugye nem igazán tanítják ezt az iskolában. Ugye lehet, hogy valaki már itt él sok évtizede, de csak mondjuk történetekből, vagy ilyen kis mesékből tud valamilyen érdekes történelmi szeletet így kiragadni. Abszolút.
1: Pontosan. Vettem például, vásároltam egy albumot az Árpád fürdőről. Az építése, a működése látszódik, a hétköznapjai ugye az ott fürdőzőkről, és az is egy kis életképet ad. Tehát maga az épület az egy üres valami. És az emberek ugye megtöltik szó szerint élettel, történetekkel, és ezek a fotók is visszaadnak pár kis történetet, vicces jelenetet az elmúlt korszakból.
0: Persze, és ugye azt is lehet nézni, hogy egyáltalán mi volt akkoriban mondjuk a divat, vagy milyen szokások voltak, tehát nagyon sok minden kiderülhet akkor az ilyen fényképből.
1: Sokszor szoktam nézni, hogy milyen volt az út. Volt, hogy régen csak földút volt valahol, ahol most már teljesen aszfaltút van, vagy volt, hogy macskaköves volt az út, vagy egy épület mondjuk egyszintes volt, vagy maximum kettő, például ott Békéscsabán a főtéren az OTP épülete, az régen kétszintes volt. Majd leszették a tetőt és ráépítettek még egy emeletet, ezt se tudják sokan. Vagy van egy mellette egy épület, ami most a Kereskedelmi és Hitelbank, ott például az 56-os, amit így hallottam történeteket, 56-ban lőtték a tankot, majd a tank nem tudni, hogy jót akart vagy sem, de a lényeg az volt, hogy jól jött ki, mert fölé lőtt annak a területnek, ahonnan lőttek rá, egy erkély fölé, és így az épület egy része ott beomlott, majd visszaépítették, de már nem olyanra, mint eredeti állapotában. Ez is például a régi képekből derült ki számomra. Akkor például a városháza tetején, ott volt egy szoborcsoport, ami most jelenleg nincsen, és remélem, hogy egyszer majd át visszakerül.
0: Hogyan sikerült megszerezni egy különleges Munkácsi Mihály portrét, mi mindent árulnak el a fényképek az Árpád-fürdő és Békés Csaba múltjáról? Mindezekre választ kapunk a Tuska János Józseffel folytatott magazinbeszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.
2: Sok

0: Sajnos most a rádió hallgatók nem igazán tudnak belelátni, de egyébként nagyon sok archív fényképet hoztál el a stúdióba. Szerintem egy picit menjünk ezeken végig, mert nagyon érdekesek. Éppen itt van előttem is egy Munkács Mihályról készült fénykép. Erről egy picit tudnál-e beszélni?
1: Természetesen. Ez a kép Franciaországból került hozzám. Volt egy aukciós oldal, ahol én elkezdtem keresni Munkácsival kapcsolatos dokumentumokat, és utána, amikor ezt megtaláltam, nem volt olcsó, de úgy voltam vele, hogy szeretném, hogy ez visszakerüljön Békés Csabára, és legyen valami, akár egy kiállítás, vagy egy kiemelt darab, vagy ha bármi könyvbe tud bekerülni, akkor tovább fennmaradjon, és láthassák minél többen. Tehát nekem például a weboldalama is az volt a célom, hogy lássák az emberek. Tehát ez egy 0-24 órás kiállítás, amit a világ minden részéről megnézhetnek. Van olyan ismerősöm, aki nagyon régen elszármazott Békés Csabáról, és ő például az unokájának szokta megmutatni a Békés Csabai régi képeket, hogy ne felejtsék el, hogy a Tata honnan származik, és visszatérve ugye a Munkácsi kis relikviákra, van belőle már 3 különleges. Van például olyan is, ahogy Munkácsi bélyeg, olyat is vásároltam. Ezt is általában Franciaországból sikerült ezeket vásárolnom. Ott valahogy ugye jobban ismerték Munkácsit. Nagyobb híre volt. Hát vannak mellette még más dokumentumok, amik így évek alatt hozzám kerülnek. Valamit megvásárolok, valamit pedig ajándékba kapok, hogy tovább őrizzem. Vannak ugye volt Ivy, az állami építőipari vállalattól kiadványok, régi fotók, amit az államépítőben vállalat épített, akkor gyűjtöm például a Vidia. Volt régen, most a Vidia udvarnak nevezik, de a Vidia kereskedő udvar, Vidia vállalat, ott Tatán volt igazgató nagyon sokáig, és annak a cégnek most kezdtem el kutatni a történetét, hát jobban régi képek, régi dokumentumokat gyűjtök, akkor az evangélikus, szeretnék egy evangélikus kiállítást. Ez a következő célom, álmom, és Kutyai Pali barátom van ugye az egyháznál, és ő neki jeleztem is, és nagyon örült neki, támogat benne, úgyhogy ott is majd lesz egy elég nagy volumenű evangélikus kiállítás. Mindig vannak célok, mindig jönnek új ötletek, és a képeslapok hozzák, hogy az új fotók, az új ötleteket, hát megyek előre.
0: Mondtad, hogy aukciók során szoktál sokat beszerezni, de azért lehet, hogy valakinek mondjuk a padlásán, vagy valahol a szekrényében meg bújnak ilyen nagyon értékes dolgok. Milyen történeteid kapcsolódnak ez?
1: Van egy, hát az elég érdekes volt, egy barátom szólt,

0: A lakótelep, ott volt egy ABC, ami most jelenleg meg is szint, arról van egy nagyon szép, akkor a városházáról és a mellette lévő épületekről, akkor van olyan, ami még a Fiuméről készült, de a 80-as években, ugye akkor még az Andrássy úta egy részét lehetett használni, akkor a főtéren még ment a forgalom, egy nagy kedvencem, az pedig, ami a Jaminában van most az STK, és az egy, hát úgy mondjuk, hogy rendház lett volna, templom és rendház, és ennek ez egy kapucinos rend volt, és ennek egy része meg is épült. A torony már nem épült fel, és ez lett végül, meg a mellette lévő épület is, ugye látszik itt a képeslapon, hogy az is megépült Jaminában, és ez lett az STK, vagy hát most mondjuk, hogy a rendelőintézet pontosabban. Másik nagy kedvencem a Körös Hotel. Én ott voltam, amikor le volt zárva, hát ugye fiatalként belógtunk az épületbe, készítettünk fotókat, körbejártuk, és ott voltam akkor is, amikor elkezdték bontani. Tehát a bontó brigáddal, csapattal összeismerkedtem, és elég sok fotót tudtam készíteni az épületről. Úgyhogy ez is egy nagy kedvencem, és a városnak egy nagy kis, hogy mondjuk, hogy történelmi része volt, sok története van mindenkinek, sok jó buli volt bent. Mesélték nekem, hogy 5 nyelven tudtak beszélni a recepciósok. És nem lehetett oda csak úgy bejutni, hogy én vacsorázni szeretnék, hanem időben kellett asztalt foglalni. Tehát egy elég híres étterme is volt. Akkor a malom, ami sajnos ugye leégett, arról is nagyon sok régi képeslapon van, megvan, hogy hogyan nézett ki először, amikor még kisebb volt, aztán a bővítés után, és hát megmondom őszintén, hogy amit én úgy tudok és sejtek, hogy elméletileg én fotóztam le az épületet belülről utoljára. Mert a leégés előtt körülbelül 1-1,5 évvel sikerült bejutnom az épületbe, és nagyon sok fotót készítettem. Azért is szerettem volna, hogy értékmentés legyen, hogyha átalakítják, átépítik, hogy hogyan nézett ki annó az épület. Úgyhogy hát sok van, nagyon sok szép képeslap.
1: Többek között az épületfotózás, illetve Tuska János József jövőbeli tervei is szóba kerültek a vele készített magazin műsorunkban, ami a szünet után folytatódik. Tartsanak velünk!

0: csak gyűjtesz, hanem te magad is fotózol. Mit lehet elmondani, hogy teljes mértékben inkább csak ilyen megörökítés szempontjából fotózol, vagy azért próbálsz kicsit ebbe a művészies fotográfiába menni, vagy neked hogy működik ez a fotográfia?
1: Inkább az épületfotózás. Tehát megörökíteni egy változást a városban. Mió Pali barátom ugyanezt szokta, hogy ha valami változás történik, akkor legyünk ott időben. Vagy szólunk egymásnak, vagy már tudunk egymástól függetlenül arról a változásról, és úgy szoktam mondani, hogy egy átalakítás vagy egy bontás előtt még érjünk oda.
0: De hogyha visszatérünk egy picit a kollekciódhoz, melyik az a darab, ami mondjuk a legrégebbi?
1: 1873-as dokumentum. Az egy levelező a Békés Csabáról. Az a legrégebbi.
0: Esetleg van még valamilyen érdekes történeted így a magával, mondjuk a városnak a történelmével, vagy mondjuk az, hogy hogyan jutottál egy-egy darabhoz így hozzá? Hozd meg velünk mindent.
1: Hogyne, természetesen. A Nádor szálló belsejéről van egy képeslapom, amit ugye említettem is, hogy azt egy barátom nekem szánta. Az nekem egy szívem csücske. Szóval az egy olyan ritka darab, amit tényleg azóta, ahogy mondtam is, nem találkoztam vele, meg az Árpád-fürdő talán még az, meg a sportcsarnokról készült fotósorozat, ami az alapozástól az elkészültéig bemutatja, hogy hogyan készült a Békés Csabai sportcsarnok.
0: Minden nap elmegyünk majdnem ezek mellett az épületek mellett, de nem gondolunk bele, hogy ez pontosan mikor is készült, vagy hogyan is készült, de ezek szerint akkor volt olyan, aki odament, és akkor lefotózta az első naptól mondjuk kezdve.
1: Így van, energiát, időt szánt rá, és nekem azt tetszik, hogy azt látjuk, ahogy mondod is, hogy felépült, ott van az épület. De hogy épült fel? Tehát ott vannak a munkások, hogy hogyan álltak a vas szerkezeten, milyen idő volt, napsütés. Tehát, hogy megmutatja azt, hogy még jobban tudjuk becsülni ezt az épületet.
0: Igen, tényleg ez, hogy kiragad egyetlen egy pillanatot mondjuk 70 évvel ezelőtt, vagy ki tudja mikorból, és akkor az utókornak megmarad abszolút.
1: Így van, pontosan.
0: És még az a szerencsé, hogy vannak olyanok, mint te, aki szépen megőrzi ezeket, és gyűjti, és értékeli.
1: Igyekszem, így van folyamatosan.
0: Mondtad, hogy szoktad nézni az embereknek a reakcióit, amikor van kiállításod. Van mondjuk ehhez kapcsolatban mondjuk valamilyen érdekesség, hogy mondjuk lehet, hogy valaki elment egy ilyen kiállításra, és akkor azt mondta, hogy hó, nekem is van otthon ilyen fényképen, pedig nem is gondolt bele, hogy ez mondjuk milyen értékes lehet, és akkor mondjuk egy ilyen kis kapcsolat kialakult így valakivel.
1: Igen. Volt olyan, hogy a Kígyósi kastélynak az egyik teraszának az eredeti burkolókövét úgy kaptam meg, hogy egy kedves ismerősöm találkoztam egy kiállításomon, és mondta, hogy el fogja nekem hozni. Vagy Szelekovszki Laci barátom, Fafaragó barátom, ő is hozott nekem például a Postelki kastélytól egy-két ilyen kis járólapot és egyebet, azt is az egyik kiállításomon kaptam meg például tőle. Úgyhogy vannak olyanok, amikor hallok ugye a történeteket, vagy azt mondja, hogy van neki egy dokumentum, ennek kapcsán is elhozná hozzám, vagy nekem adná, szóval ilyen is sok van, vagy csak én annyit szoktam mondani, ha megengedik, hogy megnézem azt a dokumentumot, akkor már az is jó, mert akkor vagy beszkennelhetem, és visszaadom. Tehát, hogy van olyan Krisztina Grófnőről, Venkém Krisztina Grófnőről készült portréfotó, amit körülbelül 10-15 éve szeretnék megvásárolni egy ütőbarátomtól, de mindig azt szoktam mondani, nagyon rendes, hogy Jani, természetesen lehet, de cseréljünk. Ő gyűjt családapácát, és ennek kapcsán nekem gyűjtenem kell a családapácát, hogy egyszer egy értékes dokumentumcserét tudjunk végezni.
0: Gazdag gyűjteményed van, és rengeteg történetet ismersz. Tervezel-e esetleg valamilyen könyvet megírni ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon régóta tervezem, mert többen jelezték, amikor akár egy előadást tartok, vagy a kiállításomon beszélek, vagy csak ott megkérdeznek egy-két képeslapról, és elég sokáig tudok róla beszélni, akkor szokták mondani, hogy ezt írjam le. Mert nagyon sok történet van a fejemben. Ugye, hogy szegény, sajnos Hankó Józsi bá barátom elhunyt pár évvel ezelőtt, és én mondtam, hogy tovább viszem a gyűjteményét. És ezt a gyűjteményt, ezt úgymond nem egy levéltárba tettük, helyeztük el, hanem nekem van meg, és rendszerezve van, és folyamatosan bővítem, és ennek kapcsán tehát ugye mindig jönnek újabb és újabb történetek, amiket mostanában már azért leírok. És előbb-utóbb terben van egy kis füzet, egy kis könyv, majd valószínű, hogy meg fog jelenni.
0: ahogy így beszélsz, úgy tűnik, hogy téged sok helyen ismernek, és hogy volt már olyan, hogy mondjuk egy ilyen konzultáció miatt hívtak fel téged, hogy van-e erről a fényképed, mutasd már meg, hogy nézett ki ez, hogy nézett ki az, mert mondjuk szeretnénk valamit restaurálni, vagy egyáltalán csak, hogy szeretnénk ezt a fényképet felhasználni valamilyen módon.
1: Nagyon sokszor van ilyen. Akár Budapesten, például Civertán, ők légi fotózással foglalkoznak, ott van egy jó ismerősöm, ők rendszeresen hívnak, hogyha újabb valami területet szeretnének feltárni, régi képeket keresnek Magyarországról, akkor az önkormányzatnál vannak jó barátaim, őnekik is szoktam segíteni, akkor könyvekhez nagyon sok képet adok, tehát ott is, ha látom, hogy jó az irány, akkor önzetlenül mindig igyekszem segíteni, hát meg ha felkérnek kiállításukra, akkor oda is szívesen megyek, és megmutatom sok embernek ezeket a sok régi képeket.
0: Eredetileg a Wenckheim család története érdekelte Jánost, ma pedig nagyon jó kapcsolatot ápol a család ma élő tagjaival, tőlük első kézből hallott érdekes történeteket, sőt még a család privát fénykép kollekciójába is bepillantást nyerhetett. A Tuska János Józseffel folytatott beszélgetés utolsó részét egy rövid szünet után folytatjuk.
2: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: téged eredetileg a Mannheim család története érdekelt, és ugye ebből szépen kialakult ez a gyűjtemény. Miért pont ez a család? Miért kezdett el téged foglalkoztatni?
1: Hát ez úgy alakult, hogy a Hankó József barátom által ugye Szabadkégyoson voltunk, bejutottunk a Szent Anna kápolnába, és akkor kezdtem el gondolkozni, amikor hazajöttünk, hogy oké, voltunk egy gyönyörű helyen, de ki ez a család? Kik ezek a Mannheimek? És hogy kerültek ide? Hát németes a nevük. És utána megtudtam, hogy egy osztrák nemesi család volt, és megkapták ezt a területet, beházasodtak ugye a Haruken családba, és szépen fejlesztették Békés megyét, Békés vármegyét most már ugye, és szépen mezőgazdasággal foglalkoztak, dohánytermesztéssel, vaskóik voltak ugye most már az elcsatolt erdélyi területeken, akkor erdészeteik voltak, tehát szépen úgy voltak vele, és ezt azoktól tudom, akik nek a szülei vagy nagyszülei ott dolgoztak, hogy akik náluk becsületesen végezték a munkát, azokra ők is odafigyeltek és vigyáztak. És ennek kapcsán elkezdtem az interneten kutatni, hogy kik a Mannheimek. És Hankó József barátom kiadott egy könyvet, 2 évszázad a Mannheim családdal című könyvet, és elkezdtem olvasni, és még jobban érdekelt már a Mannheim család, és ennek kapcsán ugye aukciós oldalokat megtaláltam, ott megvásároltam, amit tudtam, ugye képeslapokat és dokumentumokat. Ennek kapcsán jöttek ugye a Békés Csabai dokumentumok, mert néztem, hogy Mannheim, Békés Csaba, és vásároltam ugye azokat is, és szép lassan az évek alatt kibővült egy nagyon szép gyűjtemény.
0: Engem nagyon érdekel a Pósteleki kastélynak a története, mert egyébként nagyon szép volt ugye az eredeti pompájában, és pár évvel ezelőtt találtam egy weboldalt is, amit hát akkor nem tudtam, hogy azt te indítottad el, de neked van ezzel kapcsolatban egy weboldalad is. Miért kezdted el elkészíteni?
1: Azért kezdtem el, mert gyűltek a dokumentumok, és gondolkoztam, hogy valahol ezt kéne publikálni. Én nekem nem az volt a célom, hogy ezért pénzt kapjak, vagy bármi egyebet, hanem az, hogy bárki megtekinthesse, vagy ha szakdolgozatot készít, vagy kutat, akkor innen lehessen információkat gyűjteni. És gondolkoztam, mi legyen a neve, de nagyon egyszerű volt, mert hát Mannheim.hu, és levédtem az oldalt, és azóta is ez megvan. Ez körülbelül 2007 környékén indult ez a weboldalam, és oda folyamatosan teszem fel az új információkat, vagy hogyha valamilyen információ egy picit frissül, akkor bővül, akkor azokat mindig újra bővítem és frissítem.
0: Visszatérve a Pósteleki kastélyra, az interjú előtt mutattál pár nagyon különleges képet, főleg ugye a kastély belsejéről, amiket ugye szerintem senki nem nagyon látott még. Mesélj egy picit erről.
1: Ez is egy különleges képeslap. Amikor megláttam az aukción, akkor hát vigyázni kell, mert szoktam mindig egy határt szabni, egy összeghatárt, de itt úgy voltam, hogy 6. haszagad, ez nekem kell, és szerencsém volt, enyém lett a képeslap, megnyertem az aukción. Utána az foglalkoztatott, hogy magában a kastélyban, ami ugye sajnos már egy rom, hogy ez hol lehetett. Úgyhogy elmentem kerékpárra a kastélyhoz, besétáltam, akkor még be lehetett menni a kastélyba szabadabban, és kerestem a megmaradt fal részletekből, vagy a kéménynyílás is egyéb, hogy hol volt ez a kis, hol készült ez a fotó. Azt tudtam, hogy a grófnak a szalonjában készült, vagy a dolgozó szobájában pontosabban, és végül megtaláltam. Úgyhogy elkészítettem egy fotót a mostani állapotról, és megvolt ugye az eredeti is.
0: Ez a weboldalon szerintem fent is van, nem?
1: Talán már feltettem. Igen. Igen, de most már logózva, mert sajnos sok képemet ellopták.
0: Így. Sajnálom, de legalább aki szeretné megnézni, az megtekinteti a weboldalon.
1: Így van, pontosan.
0: Ha a Mannheim családról beszélünk még egy picit, milyen kapcsolataid vannak velük?
1: A Csák Ilona grófnő és Mannheim László jó barátomék, velük tartom legfőképpen a kapcsolatot, de van több ismerős még a családból. Ők Argentinában élnek, de nagyjából 1/2 évet is szoktak tölteni Szabadkígyóson. Ők megvásároltak egy ingatlant a kastélyparkban, szépen elkezdték felújítani és folyamatosan újítják, és itt töltik a nyári idejüket. Velük nagyon szeretek beszélgetni, nagyon sok szép régi fotót mutatnak még a kastélyról vagy a családról, és jó velük találkozni.
0: Nyilván az, hogy fényképeket nézegethetsz, az is már egy nagy öröm, de az, hogy valakitől első kézből hallod ezeket a történeteket, tehát az biztos, ez felbecsülhetetlen.
1: Így van, pontosan. Hát pár éve hunyt el a Krisztina grófnőnek az unokája. Ő is Krisztina volt, és ővele én még személyesen többször találkoztam. Tehát az is egy különleges esemény volt.
0: nem messze Békés Csabától él, ugye Jean-Marie grófnő. Vele van valamilyen kapcsolatod egyébként?
1: Természetesen, köszönöm, hogy mondod, majd elfelejtettem. Vele is nagyon jó kapcsolat van. Egyszer egy repülőgép tervező fiatalember megkeresett, és volt neki egy fotója, amikor Józsi gróf, mert így nevezték, hogy Józsi gróf Kígyóson, volt egy magánrepülője. Az első világháború után ő kapta meg először azt a lehetőséget, hogy magángéppel repülhessen a magyar légtérben, és ez a repülő le van fotózva itt Szabadkígyóson a kifutópályán, és ott ül a gép végén a kis grófnő, a Jean-Marie grófnő, és amikor segítettem elég sok mindent, hát több mint egy évig ennek a repülőgép tervezőnek dokumentumokkal, információkkal a családról, akkor én a végén jeleztem neki, hogy szeretném megvásárolni ezt a képet. Majd ő kijelentette, hogy ez nem megvásárolható, hanem ezt ajándékba fogom megkapni tőle a sok segítséget cserében. Úgyhogy hozzám került ez a fotó, beszkenneltem, és a nagyobb méretben kinyomtattam, és Jean-Marie-nak egyszer odaadtam ezt a másolatot, és nagyon örült neki. Ő nem is nagyon emlékezett erre, mert kicsi volt, úgyhogy onnantól kezdve már egyre jobb ismerettség alakult ki vele, és ha találkozunk, akkor ugye mivel én optikus is vagyok, ezért van úgy, hogy jön hozzám szemüvegért, akkor szoktunk beszélgetni a családról, akár új információkat mond, és nagyon jó példakép számomra, mert nagyon energikus hölgy.
0: Igen, én egyébként dobozi vagyok, tehát a dobozi általános iskolába jártam általános suliba, és emlékszem, amikor én is először láttam fényképet, hogy hogyan nézett ki egyáltalán az iskola. Tehát, hogy van olyan része, amit elbontottak, pedig gyönyörű volt. Nyilván nagy részét hozzáépítették, de egyébként kicsit azért fájó szívvel gondolok bele, hogy mennyi minden elveszett ilyenkor.
1: Pontosan, tehát az egy működő gazdaság volt. Tehát minden a dobozi, az ókígyósi, már sokan ókígyósinak is nevezik még mai napig, ezek mind működtek külön, önállóan, utána sajnos, hogy elmenekültek, és megmondom őszintén, a postelekinél tudom, 100%-ig, ott volt a Boros bácsi ismerősöm, jó kapcsolatban volt a kis grófnővel, és ő mesélte nekem, hogy a grófnő meg a grófi család mondta, hogy ők most elmennek, 44 őszén, 44 valahogy abban az időszakban, és mondták, hogy vissza fognak térni. Tehát ők tervezték azt, hogy visszatérnek, csak már nem volt rá lehetőségük. És sajnos, ahogy mondod is, elég sok mindent tönkretettek. Valahol megértem a háború végén, ugye nagyon sok épület tönkrement, szükség volt építőanyagra. Volt köztük, aki elvitte, kibontotta szépen, de volt, aki sajnos rombolt. Tehát vannak nekem könyveim, ahol le van írva, hogy micsoda rombolások történtek, és nem értékmentések.
0: Vannak ilyen tervek, hogy a Posteleki kastélyt visszaállítják az eredeti pompájába. Ha ez valaha megvalósul, és bármennyire szépen megcsinálják, nyilván nem olyan lesz, mint hogyha megmaradt volna, és mondjuk nem hordták volna szét, vagy nem rombolták volna az egyes darabjait.
1: Ez igaz. Itt igazság szerint az, hogy azon a helyen vissza lehetne igen építeni egy épületet, természetesen nagyon nagy költséggel, de úgy, mint ahogy akár egy várat, vagy egy régi műemlékjellegű épületet is megmentenek, menthető lenne, az biztos.
0: Milyen más sztoriaid vannak még így, ami a Venkém családdal kapcsolatos?
1: Hát anno, amikor egyszer készültem egy kiállításra a Kígyósi kastélyban, egy kedves ismerősömnek jeleztem, hogy szeretném körbejárni a kastélyt, majd mondta, hogy nyugodtan, Jani, mehetsz, szabad a pálya, egyedül körbejárhatod pincétől padlásig. Na, éltem is a lehetőséggel, úgyhogy a szó szerint a padlást végigjártam, találtam egy kis titkos átjárót az egyik részről a másikra, pincébe is, amelyért tudtam, lementem, és egy minden termet végig tudtam nézni, nem kellett sietnem, önállóan, mint egy múzeumban, szó szerint, és ez egy olyan életre szóló élmény volt, ami örökké nekem pozitív marad.
0: Volt esetleg valami így a túra során, ami meglepett a kastélyel kapcsolatban?
1: Hát, ami pozitív volt, hogy nagyon szép állapotban volt, így is, hogy régen volt a felújítás. Akkor megtaláltam az óraszerkezetet a padláson, az nagyon tetszett. Akkor ez a titkos ajtó, ami úgy egyik részről átvitt a másikba, majd később megtudtam, hogy van egy fél emelet a toronyban, az volt régen a fegyverszoba, az is egy különlegesség volt, nagyon más nem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál a stúdióba, nagyon érdekes történeteket meséltél el. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást, örömmel jövök máskor is.
2: Sok a szere, Start Rádió, és még több.

0: Vendégem Tuska János József, dokumentumgyűjtő volt. A vele készült a magazin beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Reggel is tart, Music Latte.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A szeptember 1-től tervezett gyógyszeráfa eltörléséről is tárgyal a parlament a jövő hét hétfőre és kedre összehívott rendkívüli ülésén. A kormány által kezdeményezett tanácskozáson 10 előterjesztést vitatnak meg a képviselők, amelyek között szerepel a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítása, az egészségügyi adatkezelés módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal önálló költségvetésének megteremtése is. A Medián friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt, egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobbközép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazó táborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazó tábora lényegesen zártabbnak bizonyult. A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, bár a kritikus mélyponton már túl van a hazai készletszint. Az Országos Vérellátó Szolgálat közlése szerint a hét elejére 5000-ről 7000-re nőtt a rendelkezésre álló egységek száma, amelyek 35 napos szavatosságuk miatt szeptember elejéig felhasználhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőttek adhatnak. A cég információk szerint két hónap alatt 72

0: kiadásra hirdetik, a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Jó reggelt kívánok, 6 óra után járunk. Ilyen egy igazi belevaló péntek reggel. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Egészen délelőtt 9-ig maradok a mikrofonnál. Ma is rengeteg hasznos információval nézzük majd a születésnaposokat, a mai nap történelmi évfordulóit, aktuális híreket, úgyhogy érdemes a starttal maradni.

0: Ez bizony a Start Rádió, augusztus 7-e van, hétfő reggele. Köszöntöm az Ibolyákat, ők a nap névnaposai. Rajtuk kívül ma ünnepelnek még az Albertek és az Orrikok is.
1: Sok a szene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió augusztus 7-én, az Ibolyák névnapján. Üdvözöljük a nap jeles szülötteit, ezen a napon született Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek, Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, de Mata Hari híres első világháborús táncosnő, kortizán és kém is ezen a napon született.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel itt a péntek reggel. Hát bízom benne, hogy mindenkinek adhat az egy extra löketet és motivációt, hogy holnap már itt a hétvége, úgyhogy tervezgethetjük a hétvégi programokat, és hallgathatjuk a legjobb dalokat, csak Csabán a Starton.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: és maradj.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a hőség és az energiaválságra válaszul. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy 868 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból bővítik a tárolókapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia hálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak. A Duna vízszintje lassan emelkedik, a paksi atomerőmű helyzete stabil, a termelés az átmeneti leállás után újraindul. A kormányfő kiemelt, hogy a vízellátás a kánikulában biztosított, a katasztrófa védelem, a honvédség és a civil önkéntesek pedig folyamatosan osztanak ivóvizet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a közoktatás átfogó megújításának részeként első lépésként teljesen lecserélték az érettségi tétel előkészítő bizottságot. A tárca célja egy átláthatóbb és igazságosabb vizsgarendszer kialakítása, amely csökkenti a középszintű követelményeket és növeli a pedagógusok szakmai szabadságát. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, az új szabályozás végleges formája pedig ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A tűzőnapnak kitett sínszálak hőmérséklet akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegőjét a rendkívüli hőségben. A túlhevülés és a síntörések megelőzése érdekében a MÁV közel 300 kilométernyi vasútvonalon vezet be sebességkorlátozást a meleg órákban. Emellett a szakemberek fehér festéssel igyekeznek hűteni a sineket, ami Pécs környékén már 3-7 fokos hőmérséklet csökkenést eredményezett. A vasúttársaság 45 fokos síhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, és a sorompók berendezéseit is speciális védőburkolattal látja el. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt 7 óra, köszönöm, hogy együtt indítjuk ezt a mai napot is, méghozzá péntek reggelét. Lassacskán sokan megindulnak a munkahelyre, úgyhogy hozom a legmegfelelőbb ritmusokat ehhez itt a Starton.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
3: Sok a zene. Sok a zene.
2: És még több.
1: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, péntek reggel is a Start Rádió szól. Toronto ad otthont augusztus 2-a és 13-a között a 2026-os Canadian Open női tenisztornának, informál a WTA weboldala. A szabadtéri keménypályás verseny egyéni és páros mezőnyében Udvardi Panna is szerepel a közzétett nevezési listán. Rajta kívül többek között Coco Gauff, Naomi Osaka, Iga Swiatek, Arina Sabalenka és Madison Keys, valamint Jessica Pegula neve is megtalálható. Az egyéni verseny mezőnyében 96 játékos, a párosoknál 32 csapat indul.
1: Reggeli Start, Music Latte,
2: Start Rádió.

와진 별 내우주의 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Start Rádió. Már bizony augusztus 7-e van. A mai naphoz köthető érdekességek közül azért lehet választani. 1914-ben például Németország megtámadta Franciaországot. 1919-ben puccsal, román katonai erőkkel megdöntötték a Pedl kormányt, és Friedrich István alakított új kormányt ezen a napon. Szintén a mai naphoz köthető érdekességek például, hogy a kubai katolikus egyház elítélte a kommunista felkelést Kubában 1960-ban.
1: Reggel is tart. Music latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel közeledünk a 8 óra felé péntek reggelén. Sokan ott vannak már a munkahely környékén, úgyhogy kell egy kis energia szerintem, ami még átsegíthet a mai napon. Úgyhogy én ezzel készülök most, és a következő órában is sok jó dalt hozok Csabán a Starton.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: 8 óra, jó reggelt kívánok! Péntek reggelén is a Start Rádió szól, sok zenével és persze most még többen, meg ezek mellett ugye rengeteg hasznos információ, valamikkel ellátom majd ebben az órában is, úgyhogy mindenképp érdemes Csaván a Start Rádiót hallgatni.
1: Sokat nem, sokat nem.
2: És még több.
3: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió sok zenével is most még többel a nyári hidratálásra vetítünk egy kis hangsúlyt. A szomjúság már a könnyű kiszáradás jele, tehát ha csak akkor iszunk, amikor érezzük, akkor már bizony egy lépéssel késésben vagyunk. Kánikulában tartsunk magunknál kulacsot, és óránként kortyolgassunk legalább egy-két decit.
1: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.
4: Start Rádió.

Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Nyáron csábító lehet egy hideg sör, cukros üdítő, de ezek sokszor több vizet vannak el, mint amit pótolnak. Az alkohol és a koffein vízhajtó hatásúak, így fogyasztások után mindig pótolnunk kell külön vízzel a veszteséget. Ha kávézunk, utána ígyunk meg egy nagy pohár vizet. A cukros italok pedig nem csak dehidratálnak, hanem felesleges kalóriákat is bevisznek, ami hőségben különösen megterhelő a szervezetnek. Reggeli Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene?
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 9 óra lesz, úgyhogy már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap is, reggel 6 órától.
1: Sok a szene, és még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión indul, ma is a napilaza, az érdekességek bekészítve, jó zenék a helyükön, minden adott, hogy a délelőtt utolsó két óráját feltöltsük energiával, rádiózunk ma is együtt, szép napot!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
2: Házhozszállítás www.stoppizza.hu
3: vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
8: sok a zene,
0: és még több.
8: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szólítva néhány érdekesség a mai nap eseményei közül. Például 1825 mai napján született Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár és akadémikus. Illetve Szalmás Piroska is a mai nap szülöttje 1898-ban, a népszerű zene, tanárnő, zeneszerző és kórusvezető is ma született. Ők voltak a mai nap szülöttjei.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. A mai napunk is vidám lehet, hogyha valami jól történt, vagy jól alakult, vagy éppen, hogyha ünneplünk. A mai névnaposaink az Ibolyák, rájuk mindenféleképpen gondoljunk, minden Ibolyának jó ünneplést és szép napot mára. Egészen délig velünk a műsor, a Napiloza folytatódik, meg annyi jó dallal ígérkezem mára is.
1: Napiloza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. Ebben az órában is folytatódik a műsor, meg annyi jó zene bekészítve mindegyik dal a helyén, és nem sokára az egészségünkre is fókuszálunk, ahogy szoktunk. Mindjárt hozom az érdekességeket, rádiózunk együtt, hangerőt a készülékre meló közben is.
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

motive mani shui, e cirque toxi va, os ive goit un tool, o fürbe jarot elüt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizettem a számot.

0: sok zene és még több a Start Rádión, ez a napilaza. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A bőrgomba tünete lehet például piros kiütés a szakemberek szerint, aminek hámlik a széle, viszketés, égőérzés, esetenként hólyagok megjelenése berepedt bőr, főként az ujjak között. Gyakran előfordul az összefekvő bőrfelületek kipirosodása, például hónajnál vagy tért hajlatban, főként azoknál, akik rendszeresen sportolnak, és főként a nyári időszakban. Erre figyeljünk, megfelelően szellőző ruhával segíthetünk sokat a dolgon. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: vagy jó az én.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Ennek a végéhez értünk most. Köszönet az elmúlt két óráért. Holnap is jövök természetesen a délelőtt utolsó 2x60 percért, hogy együtt töltsük. További szép napot kívánok és minden jót.
2: Napi laza. Vedd könnyedén.
3: Start Rádió.
2: Hú, de laza.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 7-e péntek déli 12 óra van. Éjszakai vasúti karbantartás okozhat zajt 3 napon át. Balkáni ritmusokat Csaba Gyöngyes tégen. Óvintézkedésekkel védi a legkisebbeket a Jaminai bölcsőde a hőségben. Vízfrissítést és levegőztetést végez a kövizig az élővíz csatornán. Már is mondom a részleteket. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatósága arról tájékoztatta a behír.hu-t, hogy augusztus 11-én, 12-én és 13-án minden nap 16 órától egészen másnap hajnali 3-ig előre ütemezett, zajosabb karbantartási munkákat végeznek a Békéscsabai vasútállomáson. A vasúti munkagépek az állomások területén, a nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjárók környezetében tartózkodnak majd a megadott időszakban, ami jelentős zajterheléssel járhat. A vasút társaság a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés idejére. Szerdán este különleges zenei élmény várta a közönséget a Csaba Gyöngyes tég színpadán. A Békés Csabához sok szállal kötődő trió Kavarma, a Gera testvérek, Attila és Gábor, valamint Básics Branka, a balkáni zene sodró, sokszor a fehér fül számára nehezen követhető 11/8-as ritmus világával ragadta magával a hallgatóságot. Az est exkluzív vendége Rázga Áron zongora művész volt. Gera Attila a zenekar fúvósa felidézte, hogy több évtizedes kapcsolat fűzi őket a balkáni zenéhez. A történet 1997-ben kezdődött, amikor Boros Csillával megalapították a Pravó együttest. A formáció később a Békéscsabai Balkán Tánc együttes kísérőzenekara lett, és folyamatosan bővült új hangszerekkel és új tagokkal. Mint mondta, hosszú út vezetett odáig, hogy a zenekar saját hangot és elismertséget vívjon ki, nem csak Magyarországon, hanem a Balkánon is. A zenész arról beszélt, hogy rendszeresen járnak Bulgáriába gyűjteni, zenélni és fellépni, és nagy öröm számukra, hogy ott is elfogadják őket. Úgy fogalmaz, különleges dolog, amikor egy magyar együttes ilyen mélységben művel egy másik ország népzenét. A jelenlegi trió a Pravó zenekarból nőtt ki. Gera Gábor, a formáció billentyűs harmonikása elmondta, bár az évek során sokan Budapestre költöztek, a közös zenei gyökerek megmaradtak. A Kavarma tudatosan új irányt képvisel, az autentikus balkáni népzene mellett a kortárs hangzás felé is nyit. Hozzátette, hogy olyan koncertanyagot szerettek volna létrehozni, amely Bartók gyűjtéseiből merít, ugyanakkor a mai hangszeres világban szólal meg. Ez egyfajta átmenet a népzene és a koncertzene között. Az esten a virtuóz billentyű futamok mellett megszólaltak a balkán jellegzetes fúvós hangszerei, hangjuk hol ünnepi, hol fájdalmasan szép. A műsort átszőtte a legősibb hangszer, a női énekhang. Básics Branka előadás a dalok történetekké váltak, szerelemről, vágyról és szabadságról mesélve. Az est végére egyértelművé vált, hogy a balkáni zene nem csak hallgatni való, hanem átélni való élmény, akár egy jó kavarma, amelynek ízei még sokáig velünk maradnak.

0: A tartós kánikula miatt különösen nagy figyelmet fordítanak a legkisebbekre, akik érzékenyebben reagálnak a szélsőséges időjárásra. A Jaminai bölcsödében több óvintézkedést vezettek be, és a gyermekek napirendjét is módosították a hőség miatt. Délelőtt üresen áll az intézmény modern udvara, hiába az árnyékot adó napellenzők és a működő párakapu, a meleg egy idő után elviselhetetlenné válik. A csoport szobákhoz tartozó teraszokat szintén árnyékolók védik a napsugaraktól. Bogár Éva, a Békés Csabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, a bölcsőde napirendje is átalakult. A gyerekek elsősorban a kora reggeli órákban tartózkodnak a szabadban. A játszó udvaron pancsolási lehetőséget és különféle vizes játékokat biztosítanak, amelyek enyhítik a hőségérzetet. Mint fogalmazott, ezek az apróságnak tűnő játékok, például a vízipisztolyozás is valódi felüdülést jelentenek. A gyerekek sapkát viselnek, bőrüket naptejjel védik. Amikor a hőmérséklet már nem teszi lehetővé a kint tartózkodást, a hűtött csoportszobákban folytatódik a nap. Az intézményben gondosan ügyelnek a legkisebbek szervezetének igényeire, ehhez igazítják a folyadékbevitelt és az étkezéseket. Bogár Éva kiemelte, hogy napközben többször kínálják a gyerekeket innivalóval, mivel a szomjúság érzetük még nem jelez mindig időben. Az étlapot is az évszakhoz igazítják. Nyáron könnyebben emészthető fogások kerülnek az asztalra, a gyümölcsök közül pedig magas víztartalmokat, például dinnyét kapnak. Az igazgató arról is beszélt, hogy a dolgozók folyamatosan figyelik a gyerekek testi jelzéseit. Ha intő tüneteket észlelnek, mint a kipirulás, erős izzadás, bágyadtság vagy a megszokottnál magasabb testhőmérséklet, azonnal megteszik a szükséges lépéseket és értesítik a szülőket. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság ezekben a napokban fontos beavatkozást hajt végre, vízfrissítést végeznek az élővíz csatorna békési belterületi szakaszán. A csatorna egyes részein megfigyelhető békalencse a nyári időszak természetes hidrológiai jelensége, ugyanakkor a helyzetet tovább bonyolítja a hosszantartó aszályos időjárás. A kövizig arról tájékoztat, hogy a fehér és fekete körös vízhozama tartósan rendkívül alacsony. A hiányzó vízmennyiséget a gyulai és békési duzzasztónál működő szivattyús vízátemelés pótolják, a Békés-Szent Andrási duzzasztó visszatartott vízkészletéből. Ennek köszönhetően a friss víz jut többek között az élő vízcsatornába is. A vízügyi igazgatóság mintavevő munkacsoportja folyamatosan monitorozza a csatorna víztestét. A mérések szerint Békés belterületén az oldott oxigéntartalom lecsökkent, ezért szerdán megkezdték a víz levegőztetését. A beavatkozást egy truxor típusú úszó, nádvágó gépre szerelt szivattyúval végzik, amely a felszívott vizet szökőkútszerűen jelentős oxigénbevitel mellett juttatja vissza a csatornába. A levegőztetést több napon át folytatják. Békés Csaba csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek az országos felhívásnak megfelelően arra kérik a lakosságot, hogy a rendkívüli hőségben takarékosan és felelősen használják az ivóvizet. A város ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyi vízellátás továbbra is biztonságos, vízhiánytól nem kell tartani. Az elmúlt napokban több település is körültekintő vízhasználatra kérte az embereket, a vármegye székhely is csatlakozott a kezdeményezéshez. A város közösségi oldalán kiemelte, hogy Békés Csabán sem az emberek, sem az állatoknak, sem a növényeknek nem kell külüzniük a vizet. Ugyanakkor a szélsőséges időjárás miatt mindenki sokat tehet a vízkészlet megóvásáért néhány egyszerű odafigyeléssel. A felhívás elsősorban az ivóvíz pazarlásának elkerülésére irányul. A minisztérium arra kéri a lakosokat, ne használjanak ivóvizet utcák, járdák, teraszok vagy más burkolt felületek locsolására, hűtésére. Emellett javasolják a nagy vízfogyasztású automata öntözőrendszerek ideiglenes kikapcsolását, mivel a porlasztott víz jelentős része még azelőtt elpárolog, hogy eljutna a növényekhez. A város hangsúlyozta, hogy a kertek kiszárításáról szó sincs, a növények, virágok és fák öntözése továbbra is megengedett, sőt indokolt, ha a vizet közvetlenül a tövükhöz jutatják. A cél nem a vízhasználat korlátozása, hanem annak észszerűbbé tétele. A közlemény kitér arra is, hogy a már használatban lévő medencék esetében természetesen pótolható az elpárolgott vízmennyiség, ugyanakkor azt kérik, hogy a mostani időszakban ne kezdjenek új medencéket teljesen feltölteni ivóvízzel. Nem tartják indokoltnak azt sem, hogy nagy mennyiségű friss ivóvízzel hűtsék le napsütésben felmelegedett medencevizet. A felhívás szerint a kisebb mindennapi gesztusok is sokat számítanak. Jó példa, ha valaki csapból kifolyó, még fel nem használt hidegvizet egy edényben felfogja, és később a kertben vagy a növények öntözésére használja fel. A város arra is figyelmeztet, hogy a rendkívüli hőség idején érdemes elhalasztani az autómosást, ha az ivóvízzel és slaggal történne. Békés Csaba vezetése megköszönte a lakosság együttműködését, és arra kér mindenkit, hogy a következő napokban is felelősen bánjon az ivóvízzel. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak.
6: Ez nem csak egy
7: szimpla kívánságműsor. Start Rádió sok zene és még több benne, pedig indul kívánságműsoron, kinek milyen dalt játszottok. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok minden kollégámnak, akik már nagyon várják a péntek végét. Szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Köszi, Kriszti.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Egy dalt szeretnék küldeni a férjemnek, Zolinak. Köszönöm neki, hogy mindig számíthatok rá, és kívánok neki könnyű munkanapot, valamint pihentető hétvégét. Szeretettel öleli a felesége, Adrien.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Rádió.
1: Hírd te is dalt a startradio.hu-n.
2: Startrádiósok zenei is még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, Eszti vagyok, és az anyukámat névnapja alkalmából szeretném köszönteni egy vidám dallal. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, a hétvégén pedig ünneplünk. Köszi!

És ma augusztus 7-e, péntek van, sok boldogságot kívánunk Ibolya nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Charlize Theron, dél-afrikai színésznő, de ma ünnepel Csapó Virág, Domján Edith díjas magyar színésznő, és szintén ma ünnepel David Duchovny, amerikai színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Vastó burger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Reklámot hallottak. Sok

Budapest Light Radio, sok zene és még több. És ma augusztus 7-e, péntek van, sok boldogságot kívánunk Ibolya nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Charlize Theron, dél-afrikai színésznő, de ma ünnepel Csapó Virág, Domján Edith díjas magyar színésznő, és szintén ma ünnepel David Duchovny, amerikai színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk. Sok.

0: Ez a Sport Rádiósó zenés még több. És ma augusztus 7-e péntek van az évből, még 146 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 52 évvel ezelőtt ezen a napon egy francia kötéltáncos acélkábelen átsétált az épülő világkereskedelmi központ IKEA tornyai között. 138 évvel ezelőtt ezen a napon szabadalmaztották a forgóajtót, és 50 évvel ezelőtt ezen a napon amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking egy űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Reklámot hallottak.

0: Rádiós Ottan és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A motiváció az, ami elindít. A szokás az, ami az úton tart. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Aracki Zolt, ha még ebben az órában hozom az Iron Cookie Collective-től a Feels Like Heaven-t, érkezik Alessótól a Remedy, jön majd a Jutótól a Pride, és Edita Gornyáktól a One and One című dal. Kellemes délutánt, jó hétvégét, hallgassátok a Startot, és hogyha van valami üzennivaló, akkor várjuk akár a startradio.hu-n, akár a 0-20-2-21-21-20-as számon a folytatásban. Alexis Jordan, itt a Happiness.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

Házas tart a 98.4-en. Már augusztus 7-e van. Az Ibolyák és a Donátok ünneplik névnapjukat. Az Ibolya magyar névalkotással keletkezett a hasonló nevű virágnévből, amely a latin viola szóba származik. Ennek régi magyar alakváltozata az Ibola és az Ibolya, és ebből alakult ki az Ibolya név. A Donát férfi név, a latin Donatus név rövidülése jelentése, az Úrtól ajándékozott. Kedves Ibolyák és kedves Donátok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb Fideszhez köthető alapítványok kaphattak egyenként 100 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből pályáztatás nélkül. Molnár Áron színész aktivista újabb dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a kulturális programokra szánt forrásokból békemenetre történő buszos utaztatást is kifizethettek. Az NKA 17 milliárd forintos forrásának felhasználása miatt indult nyomozásban, jelenleg hadgyanúsított van, miközben az eddigi vizsgálatok nyomán mintegy 3,3 milliárd forintot már visszautaltak az érintett szervezetek. A szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt tömegesen elszaporodtak a sáskák Magyarországon, különösen az alföldi területeken. A marokkói, az olasz és a barbár sáska leginkább a zöldségkultúrákban, a kertészetekben és a szántóföldeken okoz jelentős károkat. A kártevők pusztításának megelőzésére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 6 növényvédőszerre adott ki szükséghelyzeti engedélyt november 23-áig. A hatóság hangsúlyozza, hogy a készítmények alkalmazása akkor a biztonsági előírásokat, a mélykimélő technológiákat és az élelmezés egészségügyi várakozási időket szigorúan be kell tartani. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vérszívók által terjesztett agyhártya gyulladás nem csak a csípéssel, de a nyerstej fogyasztásával is elkapható, ez ellen védőoltással lehet védekezni. A Lyme-kór első tünete a kokárdaszerű piros bőrfolt, ami időben kezelhető, elhanyagolva viszont akár évekig tartó betegséget is okozhat. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a kánikulában a kullancsok is az árnyékos helyekre húzódnak, így a túrázóknak fokozottan figyelniük kell. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Nagy kedvencünk jön a Kraftwerk és a The Robots. Aztán itt lesz ebben az órában Madonnától a Papa Don't Preach, jön a Nickelback, Seal és a Vision. Ez utóbb egy magyar együttes, és a Bárcsak újra itt lennél című dalat hallhatjuk majd tőlük. Hogyha van üzennivalótok, akkor várjuk az SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, vagy ott a starterradio.hu-n, és lehet üzenni, akár szóban, akár írásban. Kellemes délutánt és jó hétvégét! A Level 42-val folytatjuk itt a Lessons in Love.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
6: sok a zene,
0: és még több.
7: Start Rádió.

Holnap a front mögött már frissebb lehet a hajnal, némiképpen 21 fok körül alakulnak a minimumok, napközben pedig a 34 fokos csúcshőmérséklet némileg enyhülés az elmúlt napok 40 körüli maximumához képest. Egyébként sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar még előfordulhat, de már nem jellemző. Vasárnap 34 fok lesz, és erős UV-sugárzás.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: A 47-es úton Gyulán a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terén is fáradó. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 11-én sor kerülhet az új köztársasági elnök megválasztására az országgyűlésben. A rendkívüli napirendi kiegészítést a Tisza frakciója nyújtotta be, hogy a parlamenti többség az alaptörvényben meghatározott határidőn belül választhassa meg a tisztviselőt. A megválasztandó államfő az alkotmányozás átmeneti időszakára lép hivatalba, amely a várakozások szerint akár másfél évig is eltarthat. A jelölt személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A köztársasági elnöki feladatokat jelenleg a házelnök látja el. A Szerencsejáték ZRT felmondta a szerződését a Lounge Group-pal és új marketing, valamint kommunikációs ügynökségi struktúrára tér át. A Nemzeti Lottó Társaság az átláthatóság és a verseny erősítése érdekében új modellt alakít ki, amelyben külön pályázatokon választja ki a PR, a rendezvényszervező és a kampányfelelős partner cégeket. Az augusztusban induló meghívásos tendereket összenyílt 1+1 évre szóló pályázatok követik. A társaság közlése szerint az átszervezés a szakmai minőséget és a transzparens működést kívánják garantálni. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter soron kívüli egyeztetésre hívta az állami erdőgazdálkodási társaságok vezetőit és a szükséges faanyag mielőbbi kitermelésére, valamint a folyamatos ellátás biztosítására kérte őket. Legkésőbb augusztus 7-én évfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A pótfelvételi eljárásban több mint 40 egyetem és főiskola hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges helyeket. A jelentkezésre a felvi.hu e-felvételi rendszerében van lehetőség egyetlen kiválasztott képzés megjelölésével. A ponthatárokat augusztus végén hozza nyilvánosságra az oktatási hivatal.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában itt lesz a Stakabú. Ki emlékszik rá? Valami derengeni fog a 90-es évekből. Persze akkor, hogyha életén nyilvánvaló. Itt lesz a Blue Boy-tól a Remember Me. Hallatjuk majd a Def Leppard és Enrique Iglesias egy danát is. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot. Azonnal folytatjuk a Cutting Crew-val. Itt az I Just Died in Your Arms.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
2: Sok az.

Ez a Start a 98.4-en. A parlagfű pollen szemei alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Koncentrációjuk a következő napokban egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja most országosan magas. Ma érkezik a hidegfront zivatarokkal. Ezek környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek, amelyek csökkenthetik a menet stabilitást, balesetmentes közlekedést és jó utat a közlekedőknek.

A47-esen Gyulánál, a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, emiatt sávelhúzásos terhelés várható. A Gyulafurta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!

0: Sport Rádió. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Arecki Zoltán vagyok, hozom ebben az órában a Franz Ferdinandtól a Do You Want To-t. Itt lesz a Kors, a Metallica és Natalie Imbruglia is. Hoppá, itt valami szétesett a kezemben. Ja, csak egy Jack Toldon, jó, semmi baj. Bronski Beat következik itt a Starton, már is szól, az fázán baj.

98.4-en jönnek az évfordulók. 466 éve született Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. 150 éve született Mata Hari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém. 115 éve született Bíbó István, posztumus Széchenyi díjas, író, politikus, jogász. 68 éve született Bruce Dickinson, angol énekes, dalszerző, az Iron Maiden frontembere. 60 éves a mai napon Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipedia alapítója. 50 éve amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking egy űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson. 138 éve Theophilus Fancanel szabadalmaztatta a forgóajtót. 10 éve Kim Räikkönen és Minttu Virtanen házasságot kötött.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jönnek, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közjogilag érvénytelennek tartja és feleslegesnek nevezi a Fidesz a jövőkedre tervezett államfőválasztást. A párt közleménye szerint az utolsó legitim módon megválasztott köztársasági elnök Súlyog Tamás a Fidesz jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, és álláspontjuk szerint az új kinevezés törvénytelen és alkotmányellenes, mint ismert a parlament a Tisza frakció kezdeményezésére. Augusztus 11-én választana átmeneti köztársasági elnököt az alkotmányozás időszakára. A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, bár a kritikus mélyponton már túl van a hazai készletszint.

0: használhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőttek adhatnak. A Median friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobb-közép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazó táborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazó tábora lényegesen zártabbnak bizonyult. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárás rendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: És még több.
3: És még több.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: Start Rádió.
1: Na, mik a terveid így a jövőre nézve, akár így a bűvész műsort, akár így a tüzes, ledes műsort nézzük?
2: De terv az mindig van, és nagyon sok van. Úgyhogy most, hogy idén elkezdtem a két nagyfiammal tüzeskedni, illetve ledezni.
1: Így de a házat még nem égettétek.
2: Nem, de rengeteget gyakorlunk az udvarban. Igen. Velük mindenképp szeretnék még több ilyen tüzes kelléket, illetve ledes kelléket még vásárolni, illetve gyakorolni velük egy új műsort, és minden évben új műsort szeretnék velük összeállítani, illetve terve van véve még, hogy egy zsonglőrsulit is fogunk összeállítani, és akkor ezzel járjuk majd itt a iskolákat, óvodákat, vagy ahova hívnak minket.
1: Bocsánat, igen. Tehát a zsonglőrsuli az azt akarná, hogy ti tanítjátok a, mit tudom én, mondjuk csak
2: az
1: kisiskolásokat, vagy óvodásokat, vagy lehet konkrétan jelentkezni így hozzátok?
2: Nem, hanem mi megyünk el, és akkor tanítjuk nekik ezeket a pörgetős eszközöket, vagy tányérpörgetést akár. Igen, ezeket tanítjuk nekik. És még, amit már évek óta tervezgetek, nagyon szeretnék egy bűvész tábort indítani. Ez már évek óta bennem van, és már tényleg nagyon régóta tervezem ezt a tábort. Akár egy ötnapos, de lehet, hogy csak egy háromnapos bűvész tábort szeretnék ide szervezni Békés Csabára. Úgyhogy idén nem sikerült sajnos összehoznom, de remélem jövő évre sikerülni fog, és akkor egy Salamon bűvész tábor fog indulni akkor itt Békés Csabán. Úgyhogy ez egy nagyon közeli tervem lenne még így a jövő évre.
1: Úgy véled egyébként, hogy lenne erre igény? Vagy olyan visszajelzések érkeztek hozzád, hogy erre lenne igény?
2: Igen, a szülők már többször kérdezték, hogy nem akarok tábort csinálni, vagy létrehozni, mondom, nem is gondolkoztam rajta, és utána viszont egyre többet kérdezték, és így innen is jött az ötlet, hogy akkor jó lenne egy ilyen bűvésztábor.
1: A szülők egyébként nem óckodnak attól, hogy nehogy felgyújtsd a gyereket, vagy ilyesmi?
2: Nem tüzeznénk, tehát ez tényleg bűvésztábor lenne, nem tüzes. A zsonglőrködést azt tanítanék nekik ott is, de nem tűzzel.
1: Hol a csillagos ég? Tehát én úgy értem ezt a kérdést, hogy most ugye tudatában vagy azzal, hogy tudsz bűvészkedni, tüzeskedni, stb. Érzed-e magadban azt, hogy van még mit fejlődni? Nyitott vagy a fejlődésre, vagy hátradőlsz, és úgy vagy vele, hogy oké, mindent tudok, és jöjjön, aminek jönnie kell. Hogy érzed?
2: Én úgy gondolom, hogy az ember élete végig tanul, és fejlődik is, úgyhogy mindenképpen szerintem van fejlődni valóm nekem is. Nagyon sok minden érdekel még, hát ugye a bűvészkedést csinálom, a tűzsonglőrködést csinálom, akkor lufit hajtogatok, arcot festek.
1: Na, nagyon sok derülnek
2: ki. Igen, nagyon sok mindennel foglalkozok még. Lehet, hogy még igen, jövőben lesz még új attrakcióm is akár, amivel még eddig senki nem látott fellépni.

0: klasszikus kérdés jön. Mit üzensz azoknak az emberkéknek, akik most döntik el, hogy bűvészkedni akarnak, vagy tűzzsonglőrködni akarnak? Mit, van-e valami üzenetet számukra? Mire figyeljenek? Ilyesmi.
1: Hát rengeteget kell gyakorolni. De először is, hogyha tűzzsonglőrködésről beszélünk, akkor tűz nélkül. Tényleg naponta legalább egy 20 percet ezzel kell foglalkozni, és a tüzet tényleg a legvégén. Mert hogy ez egy elég komoly és veszélyes dolog, úgyhogy mindenképpen a gyakorlás. És érdemes elkezdeni a bűvészkedést is, úgy gondolom. Minél hamarabb, annál jobb, annál több dolgot tanul az ember, annál több dolgot tapasztal. Egy jó mestert érdemes találni egyébként, aki bűvészkedéssel, illetve a tűzzsonglőrködéssel is szeretne foglalkozni, mert nagyon sok mindent hamarabb meg tud tanulni, mint ha mondjuk videóról próbálgat. Úgyhogy mindenképpen szerintem érdemes belekezdeni.
0: Belelátta a gondolataimban egyébként, ezt is felszerettem volna hozni, ugye, hogy miért fontos az, hogyha valaki mentorál téged, tehát nem egy videó mentorál téged, hanem egy húsvér ember.
1: Olyan hibákat is észrevesz, amit én nem biztos, hogy észrevennék magamon, és ezért is fontos, hogy legyen egy szeme az embernek, aki látja, hogy mit ad elő, és szakmai szemmel nézze, nem pedig egy laikus szemmel.
0: Meg én úgy gondolom egyébként, hogy azért is fontos, hogy egy élő személy mentoráljon téged, vagy nem téged konkrétan, hanem azt az illetőt, mert ugye fontosak a visszajelzések is, mert lehet, hogy megbírja az illető csinálni azt a dolgot, azt a trükköt, de lehet, hogy olyan arcot vág hozzá. Tehát ugye itt nagyon-nagyon sok mindenre figyelni kell, hogyha színpadra áll az ember, ugye a megjelenésre, a kommunikációra például, és ugye, hogyha videóból gyakorol egy ember, akkor nem érkezik visszajelzés, és nem mondják, hogy figyelj, ne vágj már ilyen savanyú képet, hanem mosolyogjál, vagy beszélj, vagy akármi. Tehát ugye ezért is fontos tényleg.
1: Így van, igen, és tényleg jobb egy tapasztalattal, aki szintén már előadó, egy olyat felkérni mentornak, mert rengeteg tipped, tanácsot tud adni, pont amit mondtál is, hogy mondjuk milyen arcot vág a műsor közben. Ezért is a bűvészek tükör előtt szoktak gyakorolni, mert onnan ugye visszalátom magam, amit a közönség is láthat belőlem, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mit fogunk mi előadni a közönségnek.
0: Kis rendezvény vagy nagy? Melyik számodra szimpatikus?
1: A kisebb rendezvényeket azért szerettem talán jobban, mert sokkal családiasabb a hangulat, én is olyan felszabadultabbnak érzem magam. A nagy rendezvényeket is szeretem, csak ott meg nem biztos, hogy minden ember látja jól a trükköket, mert messze vannak tőlem, az amiatt annak az a hátránya szerintem, de ugyanúgy szeretem a nagy közönséges fellépéseket is.
0: Izgulsz még egyébként fellépések előtt?
1: Ez egy jó kérdés.
0: Van benned ilyen, vagy tényleg rutinból nyomod? Hát ugye kiindulva abból, hogy már eléggé régóta csinálod,
1: igen,
0: ezt a történetet.
1: Igen. Egy picit mindig van bennem, egy pici druk, de csak az első trükkig. Utána már teljesen le tudok úgymond lazulni a műsorra, de azért az elején, hogy minden pontosan össze legyen készítve, jól működjön, ugye például, mint a mikrofon is, igen, hogy jól működjön.
0: Ezt ezt azért is emlegetjük olyan sokszor, ezt a mikrofonos történetet, mert volt egy bélmegyeri rendezvény, ahol a mikrofonot feladta a szolgálatot, és hát ugye olyankor hát improvizálni kellett, igen, így technikailag is.
1: Igen.
0: Na, Gréta, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy te itt voltál, sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és találkozunk majd legközelebb is.
1: Köszönöm szépen a meghívást, szia!
2: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.
2: Sok zene és még több.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Sport Rádió. Should be small.

understand. Woman.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 7-e péntek déli 12 óra van. Északai vasúti karbantartás okozhat zajt 3 napon át. Balkáni ritmusokat Csaba Gyöngyes tégen. Óvintézkedésekkel védi a legkisebbeket a Jaminai bölcsőde a hőségben. Vízfrissítést és levegőztetést végez a kövizig az élővíz csatornán. Már is mondom a részleteket. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatósága arról tájékoztatta a behír.hu-t, hogy augusztus 11-én, 12-én és 13-án minden nap 16 órától egészen másnap hajnali 3-ig előre ütemezett, zajosabb karbantartási munkákat végeznek a Békéscsabai vasútállomáson. A vasúti munkagépek az állomások területén, a nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjárók környezetében tartózkodnak majd a megadott időszakban, ami jelentős zajterheléssel járhat. A vasút társaság a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés idejére. Szerdán este különleges zenei élmény várta a közönséget a Csaba Gyöngyes tég színpadán. A Békés Csabához sok szállal kötődő trió Kavarma, a Gera testvérek, Attila és Gábor, valamint Básics Branka, a balkáni zene sodró, sokszor a fehér fül számára nehezen követhető 11/8-as ritmus világával ragadta magával a hallgatóságot. Az est exkluzív vendége Rázga Áron zongora művész volt. Gera Attila a zenekar fúvósa felé